nich znajda ze szpytu. Mali kywka znajdowi, u nich znajda ze szajctu.